0: kom ja ona dnes krastmala. Padu mi buvar. Zajte kom ona. Kirova jela. Lauman jela. Ač pleše jela. Arksa jela. Arksa jela. Arkel,
1: Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Arkel, Ark